0: FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fun FM Rádió.
2: Még zene.

0: FM Rádió.
1: Fan FM Rádió.
0: Fültől fülig.
2: A 87.6 Fan FM bemutatja.
1: Bemutatja. Újabb óra kezdődik a remek dalok és az igazi zenei változatosság kedvelőinek.
2: Hétvége a Fan FM Rádióban.
1: Csak zene.
2: Fülig zene.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: A 87.6 Fun FM bemutatja.
1: Újabb óra kezdődik
2: a remek dalok
1: és az igazi zenei változatosság kedvelőinek.
0: Hétvége a Fun FM rádióban.
1: Csak zene.
2: Fülig zene.

0: Hallják ezt a hangot? Ez a Gyimesek szívdobbanása. Szeretettel hívunk mindenkit május 16-án délelőtt 11 órától a Gyimes Középloki Központi térre, a Gyimes Völgye Állatkiállítás és Gazdanapra. Ünnepeljük együtt gazdáinkat és hagyományainkat. Várunk mindenkit malacsütéssel, túros puliszkával, állatsimogatóval és értékes tombola nyereményekkel. A jó hangulatról régi gyimesi zenészeink gondoskodnak. Mutassuk meg, hogy a gyimesi gazda ma is érték, a hagyomány pedig él. Szervezők Gyimes Középlok, Gyimes Felsőlok és Gyimes Bükkön kormányzatai, valamint a Gyimes Középloki Tatros Tejfeldolgozó és Értékesítő Szövetkezet.
1: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
2: Reklámot hallottak.
3: Mindent a fülnek. Fan FM 87.6 Csíkszereda.

0: Ilyen állat vagyok, akkor semmi se számít.
1: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fan FM rádióban szól, az zene. Zene. A hétvége a slágereké.
2: Fan FM rádió.
1: Fülig zene.

0: Lackó, te milyen jól festesz!
1: Vakolok főnök, de kösz!
0: A festőnadrágodra gondoltam, menő!
1: Ja, azt meg a héra vakolatok mellé kaptam, meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál! Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk, sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben!
2: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székelykonyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcs előtt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homorodremetére megkóstolni ladó hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
4: Reklámot hallottak. Fun FM. Fültől fülig. Fun FM. Fülig zene.

0: Fültől fülig Fan FM.
1: Fedezd fel, milyen, ha csak úgy belemész, élvezd fesztelen.
0: FM 87.6.

0: Memphis.
1: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
2: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: A 87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik a remek dalok és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene. Fülig zene. Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: elérkezik. Csak ezen a hétvégén a Lidlben a 120 g-os Pikok Cérna kolbász 5 lej 49 bani, a 250 g-os Bellarom Espresso bár őrölt kávé 2 vásárlása esetén 12 lej 24 bani darabja, és a mangó darabja 4 lej 99 bani. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl, igazán megéri.
1: Szereti, ha környezete virágba borul? Fontos önnek a minőség és a helyi termék? Akkor itt az ideje a Hárplusznál vásárolni. És nyerni? Vásároljon legalább 100 leértékben a Hárplusz csíkszeredai bemutató üzletében március 16-a és május 15-e között, és nyerjen! Május közepén egy 300 és egy 500 leértékű vásárlási utalvány nyerhet saját gyártású termékeinkre, a fődíj pedig egy vadonatúj Xiaomi 5 Pro elektromos roller. Részletekért keresse fel weboldalunkat www.hárplusz.ro. Helyi termék, szuper minőség, legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel!
2: Hallják ezt a hangot? Ez a Gyimesek szívdobbanása. Szeretettel hívunk mindenkit május 16-án délelőtt 11 órától a Gyimes Középloki Központi térre, a Gyimes Völgye Állatkiállítás és Gazdanapra. Ünnepeljük együtt gazdáinkat és hagyományainkat. Várunk mindenkit malacsütéssel, túros puliszkával, állatsimogatóval és értékes tombola nyereményekkel. A jó hangulatról régi gyimesi zenészeink gondoskodnak. Mutassuk meg, hogy a gyimesi gazda ma is érték, a hagyomány pedig él. Szervezők Gyimes Középlok, Gyimes Felsőlok és Gyimes Bükkön kormányzatai, valamint a Gyimes Középloki Tatros Tejfeldolgozó és Értékesítő Szövetkezet.
3: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port örölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsilhaa gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
4: Reklámot hallottak.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene. Fülig zene.

0: szellemi frissessége megőrzése érdekében. Olvasson több könyvet!
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Mentsen meg ön is egy könyvet, a Csíkszeredai Prolibris Könyvtári Egyesület különleges közösségi összefogásra hívja az olvasni szeretőket május 11 és 15-e között. Látogasson el a Kályoni János megyei könyvtár sajtórészlegére, ahol egy teljes héten át szemelgethet a régebbi kiadású, de jó állapotban lévő kincsek közül. Találhat régi kedvenc olvasmányokat, szép irodalmat vagy olyan köteteket, amelyeket már régóta szeretne otthoni könyves polcán tudni. A választott könyve áráról ön dönt, az adományát a kihelyezett urnába dobhatja le. Az esemény során befolyt összegből az Egyesület új könyveket vásárol és adományoz a megyei könyvtárnak, így közvetlenül hozzájárulhat az állomány bővítéséhez. Mentsen könyvet, támogassa a közösséget. Találkozzunk május 11 és 15-e között a Kályuni János megyei könyvtárban.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: Szellemi frissessége megőrzése érdekében olvasson több könyvet!

0: fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztató. Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Pápfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Reklámot hallottak. Fun FM Rádió.
2: Fülig zene.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Étel után puffadás, kell nekem egy változás, nem használok autót, ebéd után sétálok, vitaminadagom szép, mérek ásványt, fehérjét, saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású Kebene Enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene Enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Reklámot hallottak.

0: Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Billentyűk abszurd viszonya, beleles nem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda, idegen, de vele.

0: 87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik
1: a remek dalok
0: és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene.
1: Fülig zene.

0: szereti, ha környezete virágba borul. Fontos önnek a minőség és a helyi termék? Akkor itt az ideje a Hárplasznál vásárolni. És nyerni! Vásároljon legalább 100 leértékben a Hárplasz csíkszeredai bemutató üzletében március 16-a és május 15-e között, és nyerjen! Május közepén egy 300 és egy 500 leértékű vásárlási utalvány nyerhet saját gyártású termékeinkre, a fődíj pedig egy vadonatúj Xiaomi 5 Pro elektromos roller. Részletekért keresse fel weboldalunkat www.hárplaszt.ro. Helyi termék, szuper minőség, legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel!
1: Hallják ezt a hangot? Ez a Gyimesek szívdobbanása. Szeretettel hívunk mindenkit május 16-án délelőtt 11 órától a Gyimes Középloki Központi térre, a Gyimes Völgye Állatkiállítás és Gazdanapra. Ünnepeljük együtt gazdáinkat és hagyományainkat. Várunk mindenkit malacsütéssel, túros puliszkával, állatsimogatóval és értékes tombola nyereményekkel. A jó hangulatról régi gyimesi zenészeink gondoskodnak. Mutassuk meg, hogy a gyimesi gazda ma is érték, a hagyomány pedig él. Szervezők Gyimes Középlok, Gyimes Felsőlok és Gyimes Bükkön kormányzatai, valamint a Gyimes Középloki Tatros Tejfeldolgozó és Értékesítő Szövetkezet.
2: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert Gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcselőt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homorodremetére megkóstolni Ladó Hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ru oldalán.
3: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rimszilha a xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatás akár 10 órán át is eltart. Rimszilha, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
4: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Marcel, jön anyám. Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Környezetünk védelme, közös felelősségünk. Csíkszeredában elkészült az új lakossági hulladékudvar. Az Ecocsik telephelyén kialakított központ 12 féle hulladéktípus szakszerű átvételére alkalmas. Ez a megoldás lehetőséget biztosít a nehezen elhelyezhető hulladékok leadására, mint amilyen az építkezési törmelék, a lomtalanításból származó anyagok, a lejárt gyógyszerek, a használt gújabroncsok vagy az autóakkumulátorok. A hulladékudvar a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer részeként működik majd. Együtt egy zöldebb Csíkszeredáért. Készült az országos helyreállítási terv, pénzeszközök a Modern és megújult Romániának című projekt és az Európai Unió által finanszírozott Next Generation EU helyreállítási terv támogatásával.
3: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
4: Reklámot hallottak.
5: Fültől fülig. Fan FM. FM 87.6. Csíkszereda.

0: Szegedtől Fülig Fan FM. FM 87.6. Csíkszereda.
1: Fonotéka. Fonotéka. A kis lexikon szerint hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt rengeteg jó zenével. A Fan FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringsil HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Mackó, te milyen jól festesz?
2: Vakolok főnök, de kösz.
1: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
2: Ja, azt meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándék alapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándék alapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilak festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség. Lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
3: Reklámot hallottak.

0: A 87.6 Fun FM bemutatja.
1: Újabb óra kezdődik a remek dalok és az igazi zenei változatosság kedvelőinek.
2: Hétvége a Fun FM rádióban.
1: Csak zene. Csak
2: zene. Fülig zene.
3: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. A hétvége a slágereké.
4: Fun FM rádió.

0: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringseal HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Hallják ezt a hangot? Ez a gyimesek szívdobbanása. Szeretettel hívunk mindenkit május 16-án délelőtt 11 órától a Gyimes Középloki Központi térre, a Gyimes Völgye Állatkiállítás és Gazdanapra. Ünnepeljük együtt gazdáinkat és hagyományainkat. Várunk mindenkit malacsütéssel, túros puliszkával, állatsimogatóval és értékes tombola nyereményekkel. A jó hangulatról régi gyimesi zenészeink gondoskodnak. Mutassuk meg, hogy a gyimesi gazda ma is érték, a hagyomány pedig él. Szervezők Gyimes Középlok, Gyimes Felsőlok és Gyimes Bükkön kormányzatai, valamint a Gyimes Középloki Tatros Tejfeldolgozó és Értékesítő Szövetkezet.
2: Most pedig vissza a Fülig zenékhez.
3: Igazi slágerek
2: és napjaink kedvencei változatosan.

sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Mackó, te milyen jól festesz?
2: Vakolok főnök, de kösz.
1: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
2: Ja, az meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándék alapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándék alapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
3: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
4: Szereti, ha környezete virágba borul? Fontos önnek a minőség és a helyi termék? Akkor itt az ideje a Hárplasznál vásárolni. És nyerni? Vásároljon legalább 100 leértékben a Hárplasz csíkszeredai bemutató üzletében március 16-a és május 15-e között, és nyerjen! Május közepén egy 300 és egy 500 leértékű vásárlási utalványt nyerhet saját gyártású termékeinkre, a fődíj pedig egy vadonatúj Xiaomi 5 Pro elektromos roller. Részletekért keresse fel weboldalunkat www.hárplaszt.ro. Helyi termék, szuper minőség, legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel!
5: Reklámot hallottak. Fun FM. Fültől fülig. Fun FM. FM 87.6. Csíkszereda.

0: Fültől fülig Fun FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fun FM Rádió. Fülig
0: zene. Fun FM.

0: 87.6 Fan FM bemutatja.
1: Újabb óra kezdődik
2: a remek dalok
1: és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fan FM rádióban. Csak zene. Csak
2: zene. Fülig zene.
3: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. A hétvége a slágereké.
2: Fan FM rádió.
3: Fülig zene.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: szereti, ha környezete virágba borul. Fontos önnek a minőség és a helyi termék? Akkor itt az ideje a Hárplusznál vásárolni és nyerni. Vásároljon legalább 100 leértékben a Hárplus csíkszeredai bemutató üzletében március 16-a és május 15-e között, és nyerjen. Május közepén egy 300 és egy 500 leértékű vásárlási utalvány nyerhet saját gyártású termékeinkre, a fődíj pedig egy vadonatúj Xiaomi 5 Pro elektromos roller. Részletekért keresse fel weboldalunkat www.hárplus.ro. Helyi termék, szuper minőség, legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel.
1: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári

0: Robi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk szőcselőt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homoródremetére megkóstolni Ladó Hunor salátáit. Hal specialistán Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
2: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
3: Reklámot hallottak. Mindent a fülnek. FM 87.6 Csíkszereda. Fan FM.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat értemlik. Fun FM Rádió, fülig zene.

0: szellemi frissessége megőrzése érdekében. Olvasson több könyvet!
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Mentsen meg ön is egy könyvet, ha a Csíkszeredai Prolibris Könyvtári Egyesület különleges közösségi összefogásra hívja az olvasni szeretőket május 11 és 15-e között. Látogasson el a Kályoni János megyei könyvtár sajtórészlegére, ahol egy teljes héten át szemelgethet a régebbi kiadású, de jó állapotban lévő kincsek közül. Találhat régi kedvenc olvasványokat, szép irodalmat vagy olyan köteteket, amelyeket már régóta szeretne otthoni könyvespolcán tudni. A választott könyvek áráról ön dönt, az adományát a kihelyezett urnába dobhatja le. Az esemény során befolyt összegből az Egyesület új könyveket vásárol és adományoz a megyei könyvtárnak, így közvetlenül hozzájárulhat az állomány bővítéséhez. Mentsen könyvet, támogassa a közösséget! Találkozzunk május 11 és 15-e között a Kályuni János megyei könyvtárban.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: Szellemi frissessége megőrzése érdekében olvasson több könyvet!

Fültől fülig. Fan FM. Mindent a fülnek. Fan FM.

0: Ritmo.
1: You like that space?
2: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. A hétvége a slágereké.
3: Fan FM Rádió.
2: Fülig zene.

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Hallják ezt a hangot? Ez a gyimesek szívdobbanása. Szeretettel hívunk mindenkit május 16-án délelőtt 11 órától a Gyimes Középloki Központi térre, a Gyimes Völgye Állatkiállítás és Gazdanapra. Ünnepeljük együtt gazdáinkat és hagyományainkat. Várunk mindenkit malacsütéssel, túros puliszkával, állatsimogatóval és értékes tombola nyereményekkel. A jó hangulatról régi gyimesi zenészeink gondoskodnak. Mutassuk meg, hogy a gyimesi gazda ma is érték, a hagyomány pedig él. Szervezők Gyimes Középlok, Gyimes Felsőlok és Gyimes Bükkön kormányzatai, valamint a Gyimes Középloki Tatros Tejfeldolgozó és Értékesítő Szövetkezet.
1: Lackó, te milyen jól festesz?
2: Vakolok főnök, de kösz!
1: A festőnadrágodra gondoltam. Menő!
2: Ja, az meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Reklámot hallottak.
4: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM, Füli

0: Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transhargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Moffettáig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Moffettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
1: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene. Fun FM. Fonotéka. Fonotéka. A kis lexikon szerint hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6.
1: Csíkszereda.

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től.

0: Szereti, ha környezete virágba borul? Fontos önnek a minőség és a helyi termék? Akkor itt az ideje a Hárplasznál vásárolni és nyerni. Vásároljon legalább 100 leértékben a Hárplasz csíkszeredai bemutató üzletében március 16-a és május 15-e között, és nyerjen. Május közepén egy 300 és egy 500 leértékű vásárlási utalvány nyerhet saját gyártású termékeinkre, a fődíj pedig egy vadonatúj Xiaomi 5 Pro elektromos roller. Részletekért keresse fel weboldalunkat www.hárplaszt.ro. Helyi termék, szuper minőség, legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel.
1: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcselőt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homorodremetére megkóstolni Ladó Hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
3: Környezetünk védelme, közös felelősségünk. Csíkszeredában elkészült az új lakossági hulladékudvar. Az Ecocsik telephelyén kialakított központ 12 féle hulladéktípus szakszerű áttételére alkalmas. Ez a megoldás lehetőséget biztosít a nehezen elhelyezhető hulladékok leadására, mint amilyen az építkezési törmelék, a lomtalanításból származó anyagok, a lejárt gyógyszerek, a használt gumiabroncsok vagy az autóakkumulátorok. A hulladékudvar a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer részeként működik majd. Együtt egy zöldebb Csíkszeredáért. Készült az országos helyreállítási terv, pénzeszközök a modern és megújult Romániának című projekt és az Európai Unió által finanszírozott Next Generation EU helyreállítási terv támogatásával.
4: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
5: Reklámot hallottak.

0: Hallják ezt a hangot? Ez a gyimesek szívdobbanása. Szeretettel hívunk mindenkit május 16-án délelőtt 11 órától a Gyimes Középloki Központi térre, a Gyimes Völgye Állatkiállítás és Gazdanapra. Ünnepeljük együtt gazdáinkat és hagyományainkat. Várunk mindenkit malacsütéssel, túros puliszkával, állatsimogatóval és értékes tombola nyereményekkel. A jó hangulatról régi gyimesi zenészeink gondoskodnak. Mutassuk meg, hogy a gyimesi gazda ma is érték, a hagyomány pedig él. Szervezők Gyimes Középlok, Gyimes Felsőlok és Gyimes Bükkön kormányzatai, valamint a Gyimes Középloki Tatros Tejfeldolgozó és Értékesítő Szövetkezet.
1: Most pedig vissza a Fülig zenékhez.
2: Igazi slágerek
1: és napjaink kedvencei változatosan.

0: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Lackó, te milyen jól festesz?
2: Vakolok főnök, de kösz.
1: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
2: Ja, azt meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a az ízletekben.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

A kis lexikon szerint hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemez, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás album, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: want you to know our love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Szereti, ha környezete virágba borul? Fontos önnek a minőség és a helyi termék? Akkor itt az ideje a Hárplasznál vásárolni és nyerni. Vásároljon legalább 100 leértékben a Hárplasz csíkszeredai bemutató üzletében március 16-a és május 15-e között, és nyerjen. Május közepén egy 300 és egy 500 leértékű vásárlási utalványt nyerhet saját gyártású termékeinkre, a fődíj pedig egy vadonatúj Xiaomi 5 Pro elektromos roller. Részletekért keresse fel weboldalunkat www.hárplaszt.ro. Helyi termék, szuper minőség, legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel.
2: Reklámot hallottak.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéit. Az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenébe. Szombatonként 11-től.
1: A 87.6 Fun FM bemutatja.
2: Újabb óra kezdődik
3: a remek dalok
2: és az igazi zenei változatosság kedvelőinek.
1: Hétvége a Fun FM rádióban.
2: Csak zene!

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcselőt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homorodremetére megkóstolni Ladó Hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
2: Reklámot hallottak.
3: Mindent a fülnek. FM 87.6 Csíkszered.

0: Fültől fülig. Fan FM.
1: Billentyűk abszurd viszonya, beleles nem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda, idegen, de vele el.

0: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fülig zene.
0: Fülig zene.
2: Jó. A tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: szellemi frissessége megőrzése érdekében. Olvasson több könyvet!
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Mentsen meg ön is egy könyvet, ha a Csíkszeredai Prolibris Könyvtári Egyesület különleges közösségi összefogásra hívja az olvasni szeretőket május 11 és 15-e között. Látogasson el a Kályoni János megyei könyvtár sajtórészlegére, ahol egy teljes héten át szemelgethet a régebbi kiadású, de jó állapotban lévő kincsek közül. Találhat régi kedvenc olvasmányokat, szép irodalmat vagy olyan köteteket, amelyeket már régóta szeretne otthoni könyvespolcán tudni. A választott könyvek áráról ön dönt, az adományát a kihelyezett urnába dobhatja le. Az esemény során befolyt összegből az Egyesület új könyveket vásárol és adományoz a megyei könyvtárnak, így közvetlenül hozzájárulhat az állomány bővítéséhez. Mentsen könyvet, támogassa a közösséget! Találkozzunk május 11 és 15-e között a Kályuni János megyei könyvtárban.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: Szellemi frissessége megőrzése érdekében. Olvasson több könyvet!
3: Oye, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo.
4: ¿Por qué?
3: Porque la vida es corta.
4: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
3: Pero piensa que es muy importante mirar para adelante. Para adelante. Para adelante.

Hallják ezt a hangot? Ez a Gyimesek szívdobbanása. Szeretettel hívunk mindenkit május 16-án délelőtt 11 órától a Gyimes Középloki Központi térre, a Gyimes Völgye Állatkiállítás és Gazdanapra. Ünnepeljük együtt gazdáinkat és hagyományainkat. Várunk mindenkit malacsütéssel, túros puliszkával, állatsimogatóval és értékes tombola nyereményekkel. A jó hangulatról régi gyimesi zenészeink gondoskodnak. Mutassuk meg, hogy a gyimesi gazda ma is érték, a hagyomány pedig él. Szervezők Gyimes Középlok, Gyimes Felsőlok és Gyimes Bükkön kormányzatai, valamint a Gyimes Középloki Tatros Tejfeldolgozó és Értékesítő Szövetkezet.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. A hétvége a slágereké.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik a remek dalok és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene. Fülig zene.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Szereti, ha környezete virágba borul? Fontos önnek a minőség és a helyi termék? Akkor itt az ideje a Hárplasznál vásárolni és nyerni. Vásároljon legalább 100 leértékben a Hárplasz csíkszeredai bemutató üzletében március 16-a és május 15-e között, és nyerjen. Május közepén egy 300 és egy 500 leértékű vásárlási utalványt nyerhet saját gyártású termékeinkre, a fődíj pedig egy vadonatúj Xiaomi 5 Pro elektromos roller. Részletekért keresse fel weboldalunkat www.hárplaszt.ro. Helyi termék, szuper minőség. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel.
2: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
3: Protejarea mediului este responsabilitatea noastră comună. Noul centru de colectare cu aport voluntar din Miercurea Ciuc e finalizat. Centrul amenajat la sediul EcoCic permite preluarea profesională a 12 tipuri de deșeuri. Această soluție oferă posibilitatea predării deșeurilor dificile, precum cele provenind din construcții și demolări, medicamentele expirate, anvelopele uzate sau bateriile auto. Centrul va funcționa ca parte a sistemului de management integrat al deșeurilor din județul Harghita. Împreună pentru un oraș mai verde. Elaborat în cadrul proiectului Planului Național de Redresare și Reziliență, Fonduri pentru România Modernă și Reformată și al Planului de Redresare Următoarea Generație UE, finanțat de Uniunea Europeană.
4: Reclamot hallottak!

0: Jelent sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A FanFan fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.
1: Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transz Hargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Moffett tájig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Moffettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
0: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene. Fun FM.
2: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.
2: Fülig zene.

0: Lackó, te milyen jól festesz?
1: Vakolok főnök, de kösz.
0: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
1: Ja, azt meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilak festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fal festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
2: Reklámot hallottak.

0: mindegy a várossal. Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.
1: Ásó kapa, szól a nagy harang. Ugye nincs harang?

0: 87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik
1: a remek dalok
0: és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene. Csak
1: zene. Fülig zene.
0: A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: Szevasz!
1: Fun FM Rádió.
2: Bárhol, bármikor.
1: Éterben.
2: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. A hétvége a slágereké.
1: Fan FM Rádió.

0: back to the hits. It's faster.
1: All the hits. These are my hits.
2: FM 87.6.
3: Fun FM.
2: Fun FM Rádió.
3: Főleg zene.

0: 87.6 Fan FM bemutatja. Újabb óra kezdődik a remek dalok és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fan FM rádióban. Csak zene. Csak zene. Fülig zene. Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fan FM rádióban szól, az zene. Zene. A hétvége a slágereké.
1: Fan FM rádió.
0: Fülig zene.

Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja. Hát lám, hogy itt a hétvége.

0: szellemi frissessége megőrzése érdekében. Olvasson több könyvet!
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Mentsen meg ön is egy könyvet, ha a Csíkszeredai Prolibris Könyvtári Egyesület különleges közösségi összefogásra hívja az olvasni szeretőket május 11 és 15-e között. Látogasson el a Kályoni János megyei könyvtár sajtórészlegére, ahol egy teljes héten át szemelgethet a régebbi kiadású, de jó állapotban lévő kincsek közül. Találhat régi kedvenc olvasványokat, szép irodalmat vagy olyan köteteket, amelyeket már régóta szeretne otthoni könyvespolcán tudni. A választott könyvek áráról öndönt, az adományát a kihelyezett urnába dobhatja le. Az esemény során befolyt összegből az Egyesület új könyveket vásárol és adományoz a megyei könyvtárnak, így közvetlenül hozzájárulhat az állomány bővítéséhez. Mentsen könyvet, támogassa a közösséget! Találkozzunk május 11 és 15-e között a Kályuni János megyei könyvtárban.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: Szellemi frissessége megőrzése érdekében olvasson több könyvet.
3: Fonotéka. Fonotéka. A kis lexikon szerint hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemez, rengeteg jó zenével. A FanFM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: 87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik
1: a remek dalok
0: és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene.
1: Fülig zene.

0: Street Info.
1: Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transhargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Moffettáig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Moffettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
0: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene. Fun FM.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A FanFan fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében Günther Otto válogatásában.
1: Köszöntöm a fanotéka hallgatóit, a mai napon egy jó kis kanadai kiruccanásra invitálok mindenkit, miközben egy szenzációsan jó nagy lemez fogunk meghallgatni 1995-ből. Alanis Nadine Morissette kanadai-amerikai énekes, dalszövegíró, zenei producer és színésznő, 12 Juno és 7 Grammy díj nyertese. Világszerte több mint 60 millió darabot adtak el az albumaiból, így aztán az első nemzetközileg is megjelentetett nagy lemeze megérdemli, hogy bemutassam ma önöknek a fonotékában. Az első nemzetközi album a rock befolyású Jagged Little Pill. Erről, amikor az első kislemezt kimásolták és megjelent, ez volt a You Are a No, elkezdte játszani egy befolyásos Los Angeles-i rádió lemezlovasa. A dal azonnal nagy figyelmet kapott a szókimondó nyílt dalszövege miatt. A dalhoz készült egy klip, ez pedig óriási fordulatszámmal futott az MTV-n és a Match Music TV csatornákon. A You Are a No sikere után az album többi kislemeze segített a Jagged Little Pillnek a toplisták élére kerülni. Az All I Really Want és a Hand in My Pocket követte a You Are a No sikereit, de a negyedik amerikai kislemez az Ironic lett Alanis legsikeresebb felvétele. Az ötödik és hatodik kislemez a You Learn és a Head Over Feet segítette a Jagged Little Pillnek a Billboard 20-as albumlistáján a top 20-ban maradni több mint egy évig. Az amerikai hanglemezkiadók szövetsége szerint minden idők legnagyobb jobb példányszámban elkelt, debütáló albuma egy női előadótól több mint 14 millió eladott darabbal csak Amerikában. Világszerte több mint 30 milliót adtak el belőle, ezzel minden idők második legnagyobb példányszámban elkelt albuma a női előadótól, és minden idők legnagyobb példányszámban elkelt debütáló albuma. Alanis népszerűsége jelentősen megnőtt Kanadában, ahol az album 12-szeres platina lemez lett. 1995-ből hallgatjuk meg tehát a Jagged Little Pill című nagylemezt 12 remek felvétellel. Én Günther Otto vagyok, jó szórakozást kívánok mindenkinek!

Jazz az ébredéshez, soul a lustálkodáshoz, rock and roll a bőgéshez. Fanefelfonotéka.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. Zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: FM 87,6 Fun FM Rádió. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fun FM.
2: Dobozokba csomagolt évek,

Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. FM 87.6 Csíkszereda.

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben.
1: Fun FM Rádió.
0: Kinek füle van, hallja meg.
1: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben.

Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja meg. FM 87.6 Csíkszereda.

0: Félig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.
0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.
2: Billentyűk abszurd viszonya. Beleles nem van-e, merszem még. Új dallam, hát ez micsoda.

0: Rádiózásból sosem elég.
1: Nem hagyjuk abba egyetlen percre sem. Egyetlen percre sem.
0: Magyar zenék órája. Hajrá, magyarok!
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Fülig zene, fülig magyar. Ez a magyar zenék órája. A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.

0: Zene, félig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül, Fan FM, félig zene.
0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül, Fan FM, félig zene.